0: Köszönöm szépen! Hamon Gorgonám, Tunkli Mihályt hallottátok!
1: Compartimos tus mejores recuerdos. Somos Ginocchio Rockstar.